0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök május 22-i magyar nyelvadásunkat hallgatják, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Horvát-magyar együttműködés indult erdők, vízkészletek és arborétumok megőrzéséért. Nehezebb lesz eszhez és energiaitalhoz jutniuk a horvát fiataloknak. Változékony felhőzet mellett túlnyoman napsütéses, kellemesen meleg időt láttak elő vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: Új vízfelületek létrehozását és arborétumok megőrzését, fejlesztését szolgáló határokon átívelő program indult a Mecsekerdő ZRT és horvát partnere részvételével, közölte az Európai Unió 1,25 millió eurós támogatásával zajló projekt kapcsán a pécsi székhelyű Állami Erdőgazdálkodási Társaság. A Mecsekerdő ZRT közleménye szerint a két éven át zajló Interreg program révén több mint 17 hektárnyi új vízfelület jön létre a sejei erdészet területére tervezett erdészeti tározó segítségével. Így évi 140 ezer köbméter víz visszatartása válik lehetővé. Ennek eredményeként a környező erdők vízpótlását április és szeptember között akár többször is el lehet majd végezni. A projekt második pilléreként a térség meghatározó gyűjteményes kertjei. A magyarországi Nagymáti és a horvátországi Lisicsinében található arborétumok megóvására összpontosítanak több mint 30 hektáron szolgálva. A biológiai sokféleség megőrzését, közös cselekvési tervek kidolgozása és a vadkár mérséklése révén. A szakemberek egyebek mellett légi felvételekkel mérik fel a növényzet egészségi állapotát, 7 új talaj megfigyelőkutat létesítenek, és 3 új meteorológiai állomás helyeznek ki. Ezek adatai nem csak az erdőgazdálkodási döntéshozatalt, hanem a kutatói szférát és a helyi agrárvállalkozásokat is segítik, hívták fel a figyelmet. A Mecsekerdő és a horvát állami erdőgazdaság új, közös kezdeményezésének az ad aktualitást, hogy az egyre szárazabb és forróbb nyarak, valamint a talajvízszint folyamatos csökkenése folyamatosan komoly kihívás elé állítja a határmenti régió erdőállományait. A program természet alapú megoldásokkal válaszol ezekre a környezeti változásokra, célul kitűzve a klímatűrő képesség és a biodiverzitás fokozását, a Mura-Dráva-Duna bioszféra rezervátum és kiemelt Natura 2000 területek mentén, hívták fel a figyelmet a közleményben. A szlovén kormány további 6 hónappal december 21-ig meghosszabbította a Horvátországgal és Magyarországgal közös határon 2023. októbere óta érvényben lévő ideiglenes határellenőrzést, közölte a ljubljanai kabinet a csütörtöki ülését követően. A szlovén kormány indoklása szerint az Európai Unió szomszédságában és a tágabb nemzetközi környezetben továbbra is instabil a biztonsági helyzet, ami kihat az uniós tagállamok belbiztonságára is. Szlovénia 2023. október 21-én vezette be az ellenőrzést a horvát és a magyar határon a közel-keleti biztonsági helyzet romlása és a terrorveszély növekedése miatt. Ugyanezen okokra hivatkozva akkor Olaszország is ellenőrzést vezetett be a szlovén határon, amelyet azóta folyamatosan meghosszabbít. A ljubljanai kormány közleményében arra figyelmeztet, hogy a globális biztonsági helyzet továbbra is törékeny. A dokumentum szerint az orosz-ukrán háború folytatódása mellett az Európai Unió tagállamai és a tagjelölt országok továbbra is különféle destabilizációs tevékenységeknek, hibrid fenyegetéseknek, dezinformációs kampányoknak és más biztonsági kockázatoknak vannak kitéve. A szlovén kabinet emellett kiemelte a közel-keleten zajló háborút, valamint a nemzetközi bűnözői hálózatok határokon átnyúló működését, az illegális migrációs útvonalakat és a szállítási útvonalakkal történő visszaéléseket is. A szlovén kormány közölte, hogy a biztonsági szervek továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a lehetséges kockázatokat, a szlovéniai és regionális biztonsági helyzetet, valamint a határellenőrzések hatásait azzal a céllal, hogy a körülmények javulása esetén mielőbb visszatérhessenek a belső határellenőrzés nélküli schengeni rendszerhez. Szigorítják az éjszakai alkoholeladást és megtiltják az energiaitalok értékesítését a 18 év alattiak számára Horvátországban. A kereskedelmi törvény módosítását a kormánypártok és az ellenzék egy része is támogatja. A törvény módosítása lehetővé tenni az önkormányzatok számára, hogy 21 óra után megtiltsák az alkohol árusítását az üzletekben. Az üzleteknek kötelező lenne ellenőrizniük a vásárlók életkorát, beleértve az önkiszolgáló pénztárakat is. Az online vásárlások esetében az életkor ellenőrzés az elektronikus ügyintézési rendszeren keresztül történne. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet felmérésére hivatkozva közöltem. A 15-16 éves horvát fiatalok 45%-a legalább egyszer már fogyasztott nagyobb mennyiségű alkoholt. A Horvát Demokratikus Közösség hangsúlyozta, a javaslat nem a vállalkozások ellen irányul, hanem a közrend és a közbiztonság védelmét szolgálja.

A biológiai sokféleség nemzetközi napja, vagy a biodiverzitás védelmének világnapja minden év május 22-én olyan világnap, amely az élővilág sokféleségére, illetve az azt fenyegető veszélyekre igyekszik ráirányítani a széles nyilvánosság figyelmét. A választás azért esett május 22-ére, mert 1992-ben ezen a napon fogadták el a biológiai sokféleség egyezmény végleges szövegét az ENSZ környezeti programjának Nairobiban tartott konferenciáján. Az egyezmény azt a célt tűzte ki, hogy 2010-re világszinten jelentősen mérsékelni kell a biológiai sokféleség csökkenésének jelenlegi ütemét. A 2010-re vonatkozó célkitűzés később a fenntartható fejlődés világcsúcs is elfogadta. A rendezvény alapját Edward Wilson amerikai rovarász és természetvédelmi szakember teremtette meg 1997-ben, amikor több tucat botanikus és zoológus részvételével a New York állambeli Waldentó környékén megnyitotta az első biodiverzitás napot. Május 22-ét az ENSZ közgyűlése 2000-ben nyilvánította a biológiai sokféleség nemzetközi napjává. Korábban december 29-éhez a biológiai sokféleség egyezmény hatájába lépésének évfordulójához kötődött egy jeles nap, azonban az évvégi ünnepek miatt a világ sok országában problémát jelentett az eseményről kellő súllyal megemlékezni. Manapság lépten nyomon hallani a biodiverzitásról, az élővilág sokféleségéről, már nemzetközi napja is van. Ha pedig az emberek, szakmai és társadalmi szervezetek, kormányzati szervek világszerte fontosnak tartják, hogy egy-egy kérdésnek külön napot szenteljenek, az általában azt jelenti, hogy jelentős, komoly dologról van szó, olyasmiről, amivel rendszeresen foglalkoznunk kell. Az élővilág sokféleség esetében ez azért is fontos, mert a sokféleség fennmaradását számos veszély fenyegeti. A biológiai sokféleség fogalmának pontos meghatározása nem egyszerű feladat, hiszen a természetvédelmi biológiában a biodiverzitást többféleképpen is értelmezik. Hétköznapi használatra azonban elegendő az a meghatározás, hogy a biológiai sokféleség az élet megnyilvánulási formáinak rendkívüli változatosságát igyekszik kifejezni. Ez a változatosság az élővilág talán legfontosabb jellemzője, ami az élővilág fennmaradásával kapcsolatos aggodalmakkal párhuzamosan került az érdeklődés a környezettudatos gondolkodás homlok terében. Magát a biológiai sokféleség kifejezést Thomas Lovejoy, amerikai természetvédelmi biológus, a Világbank természetvédelmi témákkal foglalkozó elnöki tanácsadója használta először. A rövidebb biodiverzitás elnevezés annak az amerikai biológus rovarkutatónak, Edward Wilsonnak a nevéhez fűződik, akinek a nevét a hangyákkal kapcsolatos kutatásain túl, főleg ökológiai, evolúciós és szociobiológiai munkássága tette híressé, valamint az, hogy az Emberi Természetről című könyve 1979-ben Pulitzer díjat kapott. Wilson a biodiverzitás elnevezést 1986-ban írta le először. A földünkön élő fajok számát legfeljebb csak megbecsülni tudjuk, hiszen még ma is évről évre fedeznek fel új fajokat a természettudósok. Nagyjából 1,5 millióra tehető a napjainkig leírt, felfedezett állat és növényfajok száma. Ám nem kétséges, hogy ennél még sokkal több faj vár felfedezésre. A legóvatosabb eslések szerint is úgy 5 millió faj élhet a Földön, ám egyes vélekedések szerint bolygónkat benépesítő állat és növényfajok száma akár a 80 milliót is elérheti. A felfedezése váró fajok legnagyobb része rejtett életmódot folytat, nehezen megközelíthető élőhelyen él, avagy nehezen különböztethető meg más fajoktól. Többségük a feltételezések szerint a rovarok közül kerülnek ki. Az élővilág változatossága nem véletlenül alakult ki. A sokféleség biztosítja a bioszféra stabilitását. Minden kipusztult fajjal, a sokfélesége bármilyen csökkenésével, maga a bioszféra veszít a stabilitásából, ami különösen kataklizmák, természeti katasztrófák, járványok esetén érzékelhető. Minthogy a bioszférától az ember sem függetlenítheti el magát.

az élővilág számos képviselője ugyanis közvetlenül is hasznot hajt az embernek. A sok féleség csökkenésével olyan esetleg ma még ismeretlen fajok tűnhetnek el a Földről, amelyek az ember számára is hasznot hozhattak volna. A biológiai sokféleség megtartása mellett természetesen még számos más érv is szól, ám egyik sem olyan kifejező, mint a klasszikus szállóige, amely szerint a változatosság gyönyörködtet.

0: Időjárás jelentés.
1: A változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses volt vidékünk mai időjárása. Enszéken délben 24 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1024 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses, kellemesen meleg időt láttak elő vidékünkre holnapra. Gyenge vagy mérsékelt északi, észak-keleti irányú szél fúj. A hőmérséklet nem változik lényegesen, és a reggeli órákban 13 fok körül alakul. A legmagasabb nappali elérheti a 27 Celsius fokot. Május 22-i adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszont hallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.